Jan Václav Vorzsisek opusz 23-as D-dur szimfóniája hangzott el a lipcsei Gewandhaus zenekara előadásában. A karmester a svéd Herbert Blomstedt volt. Farkas Gábor zongora művész a Hungarotonnál rögzíti Mozart összes zongora szonátáját. Két lemez látott eddig napvilágot a sorozatból, a harmadik pedig rövidesen érkezik. Most ez a második CD szerepel e heti lemez újdonságaink között, és erről következik a 309-es köhülszámú C-dur szonáta.